Ma 2026 już 25 konkretnej tora Budapest 14 óra. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink, ott járt ti magyar nyelvoldását hallhatják a műholdon és az interneten, és itt van a honlapunk, tiártimagyar.com. A mai adásunkban híreket követően az érdekességek a nagyvilágból és Türkiye utcai ízei című műsorok hallhatók.

Hírek. Türkiye és Kazahisztán új megállapodásokkal erősítik termi és energetikai kapcsolatát. Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök asztanai látogatása során Türkiye és Kazahisztán 13 megállapodást írt alá, amelyek kiterjednek a beruházásokra, az energetikára, a védelemre, az oktatásra, a médiára és az infrastruktúrára. Erdoğan és Kasım Zomart Tokayev kazah elnök a két oldalú tárgyalásokat, valamint a török-kazah magasszintű stratégiai együttműködési tanács 6. ülését követően felügelte az aláírási ceremóniát. Erdoğan Asztanából Türkisztánba indult. Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök Asztanából Türkisztánba utazott, hogy részt vegyen a Türk Államok Szervezet nem hivatalos csúcstalálkozóján. Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök hivatalos látogatás keretében május 13-án Kazahisztán fővárosába, Asztanába érkezett. Erdoğan, aki tegnap

0: Fiquetten chegue pelo tavon nixam köstü mekbasirish foto tot kasim jomar tokaye kaza anukel rist ve tatoro kaza magas sintüçte tigeye güt mükördeşi tonaj hato dikülüşin. O két vezető közös sajtotáj kosztotot tartott a fórum zárását követően. Az Asztanában tartózkodó Erdoğan reggel Asztanából Türkisztánba indult, hogy részt vegyen a Türk Államok Szervezetének nem hivatalos csúcstalálkozóján. Erdoğan elnököt a Nursultan Nazarbayev nemzetközi repülőtéren, Olyas Bekteno kazah miniszterelnök, Mustafa Kapucu török nagykövet és más illetékesek búcsúztották. Erdoğan elnök felesége Emine Erdoğan és a kíséretében lévő delegáció szintén Türkisztánba indult.
1: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hír Müşorat Hayak
0: Türkiye támogatásáról biztosította irákói kormányát. Ankara megerősítette a szoros együttműködést, miközben reményét fejezte ki az iránt, hogy az Ali Zeid miniszterelnök vezető kormányzat erősíteni fogja a stabilitást, a jólétet és a regionális integrációt. Türkiye üdvözölte az Ali Zeid miniszterelnök vezető kormányt, miután az iraki képviselőház bizalmat szavazott neki, és törtökön megkezdette működését. Sok sikert kívánunk Zeid miniszterelnöknek ebben a kritikus feladatában áll a török külügyminisztérium közleményében. A társa közleményében reményét fejezte ki az iránt, hogy a régió jelenlegi érzékeny időszakában az új kormányzat pozitív programmal határozott lépéseket tesz, rák stabilitása, jóléte és a régióval való integrációja érdekeiben. Mi, mint Türkiye továbbra is megadjuk a szükséges támogatást Irak ilyen irányú erőfeszítéseihez, tették hozzá. A társa a két ország között milyen gyökerező kapcsolatokat hangsúlyozva megerősítette elkötelezettségét az Irakkal való minden területen történő együttműködés előmozdítása iránt. Az ID és a miniszterek csütörtökön letették a hivatali esküt, és hivatalosan is átvették tisztségüket. A 40 éves Az-Zaidi lett Irak legfiatalabb miniszterelnöke, akit az iraki államfő április 27-én felkért kormány alakítására. Zeidi jelöltségére hónapokig tartó patthelyzet után került sor, miután az Egyesült Államok, amely kulcsfontosságú hatalommal bír az iraki politikában, Nuri el-Maliki volt miniszterelnöknek a jelöltségét megvitozta. Az iraki kabinettől elvárják majd, hogy eleget tegyen Washington hosszú ideje fennálló követelésének, miszerint Bagdad számolja fel azokat a fegyveres szervezeteket, amelyeket az Egyesült Államok terrorista szervezetként minősít. Egy amerikai tisztségviselő szerint miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, ezek a szervezetek több mint 600 alkalommal támadtak amerikai létesítményeket Irakban, mielőtt tűzszünetet hirdettek. Washington szintén csapásokat mért állásaikra és bázisaikra, több tucat tagjukat megölte. Macron elmondta, Franciaország lemaradt Afrikában Türkiye, Kína és az Egyesült Államok mögött. A francia elnök arra ösztönzi Franciaországot, hogy egyenlőségre és partnerségre alapozott kapcsolatot alakítson ki Afrikával. Emmanuel Macron francia elnök elismerte, hogy Franciaország teret veszített Afrikában olyan vetélytársaival szemben, mint Türkiye, Kína és az Egyesült Államok, és mint ezért a francia intézmények és vállalatok értézetes közönjét, valamint gyöggyét tette felelőssé. Macron nos Africa Forward, Africa Alöre, üzeti fórum záróli is intartott beszédében kijelentette, hogy országa az elmúlt 25 évben megrázkodott Afrikában, és ezt a tendenciát normálisnak, sőt, pozitívnak minősítette. Az elnök rámutatott, hogy a francia vállalatok és adminisztrációk túlzottan bíztak az afrikai országokkal való történelmi kötelékekben, és emiatt nem tudták megőrizni versenyképességüket. Úgy gondolták, hogy ez egy olyan kiváltságos terület, ahol a franciaság önmagában minden ajtót automatikusan megnyit, fogalmazott a francia elnök.
2: Elgondolkoztak már azon, hogy egyes emberek miért tanulnak gyorsabban nyelveket? Vagy hogy a gyermekkorban megtanult nyelvet miért nem felejtjük el? Nos, ma ezekre a kérdésekre adunk választ, és megvizsgáljuk, hogyan hat a többnyelvűség az agyunkra. Az utóbbi években a neuropszichológia és a fejlődés lélektan területén végzett kutatások azt mutatják, hogy a többnyelvűség valóban képes átalakítani az agy szerkezetét és működését. A 2023-ban publikált neuropszichológiai tanulmányok szerint a kétnyelvű gyerekek az összetett figyelmi teszteken magasabb pontszámot érnek el, mint egynyelvű társaik. Sőt, arra is vannak bizonyítékok, hogy felnőtt és időskorban a többnyelvűség késleltetheti az Alzheimer-kor és a demencia tüneteinek megjelenését. Azonban vajon melyik életkorban a legelőnyösebb elkezdeni a nyelvtanulást? Csak a gyermekkorlak korlátozódik ez az előny? Vannak hátrányok vagy olyan szempontok, amelyekre figyelni kell? Ma ezekre a kérdésekre Merve Tucce Dóru neuropszichológus véleménye alapján válaszolunk. Kezdjünk is bele! Miért könnyebb korai életkorban több nyelvet megtanulni? A korai gyermekkorban az agy alakíthatósága, vagyis a neuroplasztiditás, különösen a csecsemőkor és 6 éves kor között éri el a csúcspontját. Ebben az időszakban az idegsejtek közötti kapcsolatok hihetetlenül gyorsan alakulnak ki és erősödnek meg. Ezért a különböző nyelvek korai elsajátítása kibővíti a gyerekek nyelvi központjait, valamint rugalmasabb működésre készíti az agyukat. Merve Tucce Dóru neuropszichológus így magyarázta ezt a kritikus időszakot. A 2 és 11 éves kor között tanult nyelvek a kognitív fejlődést támogatják. Emellett a második nyelvet tanuló gyerekek sokkal gyorsabban sajátítják el a harmadik és negyedik nyelvet. Amikor ebben a folyamatban az agy szerkezetét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a neuronális kapcsolatok, az agy plasztititása minden újonnan megszerzett tudással és nyelvvel együtt egyre nagyobb rugalmasságot és fejlődést mutat. Legkésőbb 10 éves korig javasolható a tanulás megkezdése, mivel későbbi életkorban az agy szinaptikus kapacitása, illetve az információ befogadásának képessége megváltozik. Természetesen, vár a kutatások szerint a gyermekkor ideális a nyelvtanulás szempontjából, sertődő és felnőtt korban is teljes mértékben lehetséges új nyelvet tanulni. Az egyetlen különbség, hogy az agy plasztititásának csökkenésével, a helyi akcentus elsajátítása vagy a teljes fogékonyság elérése valamivel több erőfeszítést igényel. Kognitív előnyök, figyelem, memória és probléma megoldás. Ezek nagy kérdések a nyelvtanulással kapcsolatban. Most jön a legérdekesebb rész. Két vagy több nyelv kezelése erősíti az agy koncentrálási képességét, valamint a felesleges információ kiszűrését. Táplálja a memóriát és lehetővé teszi a gyors váltást a szókincs elemei között. A kanadai York University kutatása kimutatta, a 4-6 éves kétnyelvű gyerekek összetett figyelmi adatokban sikeresebbek, mint egynyelvű társaik. Hasonló eredményeket találtak Európa több hivatalos nyelvvel rendelkező országaiban is. Szakértőnk a többnyelvűség kognitív aspektusát így magyarázza. A kognitív képességek fejlődnek, nő a figyelem és a koncentráció. Javul az agy plasztititása, fejlődnek a hallási képességek. Több nyelv beszélése növelheti a kognitív rugalmasságot az agyban. A nyelvek közötti váltás révén fejlődik a mentális gyorsaság, a probléma megoldó képesség és a kreatív gondolkodás, mivel a különböző nyelvi struktúrák és a szóhasználatok befolyásolják a gondolkodás kapuit. Összefoglalva, a többnyelvűség gazdagítja a memóriát és növeli a probléma megoldó kreatív képességeket. A kétnyelvűség során, amikor egyik nyelv

napra a másikra váltunk, az agy végrehajtó funkciói folyamatosan aktiválódnak. Ezt tekinthetjük egyfajta agyedzésnek is. Azonban a lehetséges nehézségek között meg kell említenünk a kódváltást és a nyelvi keveredést. Természetesen a többnyelvű nevelkedés előnyei mellett vannak olyan szempontok is, amelyekre érdemes odafigyelni. A különböző nyelvek közötti folyamatos váltás néha kódváltáshoz, vagyis különböző nyelvek keveréséhez egy mondaton belül, vagy szókeresési nehézségekhez vezethet. Bár ez teljesen természetes folyamat, a családokban felmerülhet az aggodalom. Vajon összekeverednek-e a nyelvek? Dóru ezzel kapcsolatban azt mondta, itt a legérzékenyebb pont az, hogy a kognitív feldolgozás lelassulhat. Például a különböző nyelvek közötti váltás során nyelvi zavar léphet fel, vagyis a szókeresés, illetve a kifejezés folyamata hosszabb ideig is eltarthat. Előfordulhat, hogy valaki nem a megfelelő nyelven használ egy szót vagy kifejezést. A nyelvi produkció és a feldolgozás sebességét tekintve ezen a szinten csökkenés figyelhető meg. Ennek oka, hogy az agy nehézségekbe ütközhet, annak megkülönböztetésében, hogy mely információ melyik nyelvhez tartozik, valamint a szükséges visszahívási folyamatok irányításában. Mit tehetünk ebben az esetben? A családok számára hasznos lehet az olyan következetes stratégiák alkalmazása, mint az egyszülő egy nyelvelv, vagyis az egyes nyelvek rendszeres gyakorlása, ami segít csökkenteni az ilyen jellegű keveredést. Milyen előnyökkel járhat a nyelvtudás felnőtt korban? A többnyelvűség az életkor előre haladtával is jelentős előnyöket kínál. Az aktív nyelvhasználat folyamatosan új kapcsolatok kialakítására ösztönzi az agyat, így hozzájárulhat az Alzheimer-kor és a demencia tüneteinek kísérletetéséhez. Merve Tucse Dóra a neuroplaszticitás időskori fennmaradásáról is beszélt. Az agy születéstől kezdve folyamatosan változik és fejlődik. Gyermek és serdülőkorban a legfogékonyabb az új információk elsajátítására és a szinaptikus kapcsolatok kialakítására. Azonban ez a képesség, amelyet neuroplaszticitásnak nevezünk, felnőtt és időskorban is fennmarad. Felnőtteknél az idegsejtek közötti kapcsolatok folyamatosan újra szerveződnek. És új információk tanulása továbbra is lehetséges. Időskorban is képes az agy új kapcsolatokat létrehozni és a meglévőket megerősíteni. Itt a tanulás és a nyelv megőrzésének hatása egyéni tényezőktől, például a motivációtól és a teljesítménytől függ. A nyelvi fejlődés és a több nyelv ismerete időskorban nagyon fontos, a szociokulturális kapcsolatok, az új felfedezések és a különböző tapasztalatok szempontjából. Tehát akár gyermekkorban, akár felnőttként tanulunk egy új nyelvet, az kiváló edzés az agy számára. Igen, lehetnek nehézségek, de az előnyök messze felülmúlják ezeket. Ne feledjük, soha nem késő elkezdeni. Az agy minden életkorban nyitott a tanulásra. Lehet, hogy éppen ma a tökéletes nap arra, hogy belevágjanak egy új nyelv elsajátításába.

A Türkiye utcai ízei első részében a döner történetéről beszélünk. Ezt a finomságot fogyaszthatjuk tálon felszolgálva, kenyérbe töltve, vagy joghurttal és paradicsom szósszal kísérve is. Egy dolog azonban biztos. A döner bármilyen formában is tálalják, Türkiyében mindenki által kedvelt és szívesen választott étel. Nevét a forogni jelentésű török dömmek igéből kapta, jelentése pedig nyáson forgó hús. Ez a fogás nem csak Türkiyében, hanem Európában, sőt az egész világon hírnevet szerzett magának. A török konyha egyedülálló ízeivel, mély történelmi gyökereivel és gazdaságával mindig is ismert volt. Az iparosodás és a városok népességének növekedésével az emberek igényei is megváltoztak. A fogyasztásnak gyorsabbnak, praktikusabbnak és megfizethetőbbnek kellett lennie. Ez a változás az étkezési szokásokat is formálta. Az utcai ételek idővel nem csak szükségletté, hanem külön kultúrává váltak. Az álva elfogyasztott fogások saját koruk szellemét tükrözték. Ha azt kérdezik, mik azok az utcai ételek, röviden így fogalmazhatjuk meg. Gyorsan, menet közben elfogyasztató, praktikus, mindenki számára megfizethető, ugyanakkor az ízlést is kielégítő ételek. Most pedig nézzük meg technikai értelemben, mi is az a döner. A döner valójában egy kebab fajta. A száraz tűzön víz nélkül történő sütési technikát nevezik kebabnak. Természetesen a döneren kívül számos más kebab változat is létezik. Nyáson, földkemencében vagy tandurban készített kebabok. Sőt, léteznek fazékban vagy cserépedényekben főzött kebabok is. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a kebab technika már a szeldzsuk korszak óta jelen volt az oszmán konyhában. Bár nincs pontos információ arról, hogy a döner először hol és hogyan jelent meg, a történészek több nyomra is rámutattak. A döner nyomai számos forrásban felfedezhetők. A legrégebbi ismert említés az 1660-as évekből származik. A híres török utazó Evliya Cselebi a Szejahat Neme című művében, amikor a krími látogatásáról írt, egy dönerhez hasonló ételt említett meg. Leírása szerint a húsokat egymásra helyezték, majd vízszintesen sütötték a tűz fölött. Ez a módszer nagyon hasonlít a mai csákebabra. Az idők során a döner vízszintes formából függőleges formába alakult át. Ennek legvalószínűbb oka az volt, hogy a függőleges rendszer praktikusabbnak és könnyebben alkalmazhatónak bizonyult a városi életben. A kérdésre azonban, hogy ki a döner atya vagy feltalálója, nem lehet egyértelmű választ adni. Sok más ételhez hasonlóan úgy vélik, hogy a döner is hosszú évek konyhai és kulturális kölcsönhatásainak eredményeként alakult ki. Egyes források szerint a döner eredete az Iszkenderoglu családhoz köthető Bursa városában. 1867-ben, míg mások szerint ugyanebben az időszakban Kastamonulu Hamid Usta nevéhez kapcsolódik. Az első ismert vizuális bizonyítékot azonban James Robertson angol fényképész készítette 1855-ben Isztambulban. Ezen a fekete-fehér fotón egy fából készült stand mellett álló döneres és a faszénen forgó döner kebabja látható. Ennek a fényképnek köszönhetően nyugodtan kijelenthetjük. A döner 1855-ben már Isztambulban is kedvelt és fogyasztott étel volt. Emellett úgy tűnik, hogy Anatólia különböző régióiban egymástól függetlenül is megtörtént a döner vízszintes formából függőleges formába való átmenete, és így kínálták a vendégeknek. Napjainkban a döner, bár minden tartományban az adott ízléshez igazodva különböző változatokban készül, továbbra is Türkiye egyik legkedveltebb utcai étele. Ennek legfontosabb oka, hogy egyszerre laktató és tápláló. Bár a döner ma már az egész világon ismert és kedvelt fogás, Európában és más országokban különböző neveken is ismerté vált. Európai elterjedése főként az 1970-es évektől kezdődött Németországon keresztül. Az 1961-ben Berlinbe költöző malatjai származású Kadir Numan Németországban a döner atyának nevezik. Azt mondják, az első kenyérbe tett dönert 1972-ben kezdte el árusítani. Ugyanebben az időszakban Németország számos városában egymástól függetlenül is megkezdődött a döner árusítása. Most elérkeztünk adásunk legélvezetesebb részéhez. Milyen a jó döner Türkiyében? Először is nagyon fontos a hús minősége.
A dönert általában vörös húsból vagy csirkehúsból készítik. A vörös húsos döner vagy kizárólag marha húsból vagy bárány és marha keverékéből áll. Egyes dönerfajták darált húsból készülnek. Ha kevés az ideje és gyors kiszolgálásra vágyik, akkor a kenyérbe vagy lavasba tekert döner remek választás lehet. Ezen kívül rizssel vagy pide kenyéren tálalva is megkóstolhatja.

ezt a finomságot. Azoknak, akik a pide tetején felszolgált dönet választják, a paradicsom szósszal, illatos vajjal és okurttal való tálalást ajánljuk. Türkiyében a kenyérbe vagy dürümbe készített döner az európai változatoktól eltérően általában szósz nélkül készül el. Köretként többnyire paradicsomot, hagymát és ecetes uborkát használnak, mert itt a hús íze van a központban. Emellett pedig egy hideg ajrán tökéletesen illik mellé. Ha Türkiyében járnak, ne felejtsék el megkóstolni a legízletesebb dönerjeinket. Jó étvágyat kívánunk! Türkiye utcai ízei.

Ieros Afoglalo, Türkiye iš Kazakistanų į mekalą padašo kolero šeitevei dalmiš energetikai kapčalotat. Erdoğan Astanabol, Türkistanbo induld. Türkiye tamogo taşarol bistoşito tozu ireki kormaind. Kedeş agatuink Türkiye fölvaro şabol onkarabol holotta eka Türkiye hongiyat. Kösönyü kofi gelmüket. Tovap torçanok velünk. Latogoşşek o honlopunkotiş. Otiyerti magyar.com'on várjuk önöket, ahol részletesebben lehet olvasni az aktuális eseményekről, és megnézhetni a feliratos felvételeket is. Viszont hallásra!